0: The message has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beto.
1: Valakinek nagyon tetszett.
0: Jó, but Acharya was chanting.
1: Acharya ji zengetett.
0: The people are listening all the world.
1: Az egész világon átnézték az emberek.
0: And so someone also sent me immediately message on my telephone.
1: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
0: And he said.
1: Azt írja.
0: Yes, bolo. Say something.
1: Mondjad.

0: There's one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znáte, vaš intellekt je u pravu.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce u pravu.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellekt je u pravu na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkrétan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
0: Your thoughts are too much restrictive.
1: A gondolataid túlságosan csapongóak.
2: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
0: It means that very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
1: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
2: To znači da vam nedostaje u životu konkrétan, vrlo jasan cilj.
0: Still you are not sure what you want.
1: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
2: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
0: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
1: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
2: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
0: For example, you decided to go to Adriatic coast.
1: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
2: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
0: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
1: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
2: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
0: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. Yes. So now you decide to go for skiing.
1: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
2: Na putu na rádió čujete, kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
0: So you change the way.
1: Így hát megváltoztatod az utadat.
2: I tako promijenite rutu.
0: You come to the hotel.
1: Odaérsz a hotelbe.
2: Dođete u hotel.
0: And you check in.
1: Bejelentkezel.
2: I prijavite se.
0: And you want to go for ski.
1: El akarsz menni síelni.
2: Želite otići na skijanje.
0: And when you go out of your room again, go for skiing.
1: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
2: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
0: You find advertising there.
1: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
2: Naiđete na reklamni oglas.
0: New opening sauna. Gratis.
1: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
2: Otvara se sauna, imate gratis dolazak.
0: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
1: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább szaunázom.
2: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
0: And in the sauna, there's talking.
1: A szaunában pedig beszélgetnek.
2: A u sauni čujete razgovor.
0: Tomorrow in the wave will be football match.
1: Holnap vépen futball meccs lesz.
2: Sutra će biti nogometna utakmica.
0: And every participant will get free pizza.
1: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
2: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
0: And there will be some more interesting things.
1: És még más sok minden érdekes lesz.
2: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
0: So you take your car and come to Vape.
1: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
2: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu
0: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
1: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
2: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
0: This means there are possibilities.
1: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
2: To znači da postoje mogućnosti.
0: The possibilities of changing in your mind.
1: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
2: Mogućnost da promijenite mišljenje.
0: And why it is? Because the aim is not clear.
1: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
2: A to se događa jer nemate jasan cilj.
0: But if its aim is clear.
1: De ha a cél tiszta.
2: Ako pred sobom imate jasan cilj.
0: That you have to be at Adriatic coast.
1: Hogy az Adriára kell érned.
2: Da morate biti na Jadranu.
0: Because your wedding ceremony is waiting.
1: Mert ott lesz az esküvőd.
2: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
0: Then definitely you will go to your wedding and not for skiing.
1: Akkor bizonyosan odamész az esküvődre, nem pedig síelni.
2: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
0: So some things should be very clear, intensive, good aim.
1: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
2: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cilj.
0: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
1: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
2: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
0: So your aim should be clear.
1: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
2: Zato trebate imati jasan cilj.
0: Nothing can change me.
1: Semmi sem változtathat meg engem.
2: Ništa me ne može promijeniti.
0: Sun and moon can change their direction.
1: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
2: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
0: But I will not change my direction.
1: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
2: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
0: I will not change my path.
1: Nem változtatom meg az utamat.
2: Neću promijeniti svoj put.
0: Because I know.
1: Mert tudom.
2: Jer ja znam.
0: What I want.
1: Hogy mit akarok.
2: Što želim.
0: Doesn't matter what people are talking.
1: Nem számít, mit mondanak az emberek.
2: Nema veze što ljudi govore.
0: I know what it is.
1: Én tudom, hogy mi az.
2: Ja znam o čemu se radi.
0: There's one man.
1: Van egy ember.
2: Bio jedan čovjek.
0: And he had one vision.
1: Volt egy elképzelése.
2: Ima jednu viziju.
0: In vision he saw a very beautiful light and God.
1: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
2: U svojoj viziji vidio prekrasno svjetlo i Boga.
0: He saw it.
1: Látta.
2: Vidio je.
0: And it is very clear in his mind.
1: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
2: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
0: But other people will say he is stupid.
1: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
2: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
0: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
1: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
2: Svima kojima priča o tome misliće da mu fali košeraf u glavi.
0: But he knows what he has seen.
1: De ő tudja, mit látott.
2: Ali on zna što je vidio.
0: Practical experiences.
1: Gyakorlati tapasztalatok. De
2: praktično iskustvo.
0: As long as we don't have practical experience,
1: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
2: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
0: there will be always possibilities.
1: Mindig lesznek lehetőségek.
2: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
0: Of changes.
1: A változtatásra.
2: Mogućnosti promjena.
0: Thousand times you can read the book.
1: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
2: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
0: But if you have no experiences practically.
1: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
2: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
0: Still you take like a theory.
1: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
2: Za vas će to još uvijek biti teorija.
0: Recently I heard in someone talking in radio.
1: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
2: Nedavno sam čuo neko kako priča na radiju.
0: When you read in a book how to make aeroplane.
1: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
2: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
0: And pictures of the aeroplane.
1: És képeket látsz a repülőgépről.
2: I u knjizi postoje slike tog aviona.
0: And how to fly the aeroplane.
1: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
2: Instrukcije kako letiti tim avionom.
0: But still is only theory.
1: Ez még mindig csak elmélet.
2: Ali to još uvijek samo teorija.
0: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
1: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
2: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
0: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
1: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
2: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
0: That inner feeling.
1: A belső érzés.
2: Taj unutarnji osjećaj.
0: Something awakes in you.
1: Valami felébred benned.
2: Nešto se u vama probudilo.
0: Suddenly something is awakened.
1: Hirtelen valami felébred.
2: Odjednom se nešto probudilo.
0: And you know what you want.
1: És tudod, hogy mit akarsz.
2: I vi tada znate što želite.
0: And then you decide.
1: És akkor eldöntöd.
2: I tada odlučite.
0: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
1: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
2: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
0: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
1: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
2: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
0: Certain discussions.
1: Bizonyos beszélgetések.
2: Određene diskusije.
0: Certain books.
1: Bizonyos könyvek.
2: Knjige.
0: Certain societies.
1: Bizonyos féle társaságok.
2: Društvo određenih ljudi.
0: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
1: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
2: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
0: The negative talking.
1: A negativ beselgetešak.
2: Negativno govorenje, razgovori.
0: Even it can create the doubts towards God.
1: még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
2: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
0: Even they can crucify the God.
1: Még Istent is keresztre feszítik.
2: Oni mogu čak razapeti Boga.
0: So the human intellect is also very sensible, very sensitive.
1: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
2: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
0: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
1: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
2: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
0: So you can just steer it in from this direction to that direction.
1: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
2: Možete ga ukrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
0: For example.
1: Például.
2: Na primjer.
0: When you go here in the sauna.
1: Ha most itt elmész a szaunába.
2: Ako idete u saunu.
0: There are both kind of sauna.
1: Mindkétféle sauna van.
0: Mix and separate.
1: Kevert és különálló.
2: Postoje razdvojna i miješana sauna.
0: But it is very clear.
1: De ez nagyon világos.
2: Ali vrlo jasno.
0: What they in German say selbstverständlich.
1: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
2: Samo po sebi se razumje.
0: Everybody go in sauna without dress.
1: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
2: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
0: No journalist write negative about this.
1: Egy újságíró se ír negatívat erről.
2: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
0: Or you go what you call the FKK.
1: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy nudista telepre.
2: Ili odete na nudističku plažu, nudistički

0: Trump.
1: No journalist writes bad about this.
2: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
0: Milyen novinár neće negativno pisati o tome?
1: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
2: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
0: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe?
1: That is not self-evidently.
2: Ez nem magától értetődő.
0: To više nije samo po sebi razumljivo.
1: So you see how you are staring the consciousness, the intellect of the people.
2: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
0: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
1: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
2: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
0: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
1: And that is the biggest problem in the world.
2: Ez a legnagyobb probléma a világon.
0: To je najveći problem u svijetu.
1: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
2: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
0: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
1: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
2: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
0: I onda vaš um, vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
1: So you accept or you don't accept, what changes in you?
2: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
0: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
1: It changes in you that it brings disturbances in you.
2: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
0: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
1: It creates negative vrittis.
2: Negativ vrittiket kelt.
0: Stvara negativne vrittije.
1: And negative vrittis are like a lemon in the water, in milk.
2: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
0: A negativni vriti su poput limunovog soka u mlijeku.
1: So milk is your spiritual sadhana.
2: A tej, a te spirituális sadhanad.
0: Mlijeko je vaša duhovna sadhana.
1: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
2: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
0: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
1: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
2: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz a különböző pletykák formájában.
0: A limunove kapi su oni utjecaj koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
1: So it's pity that milk is spoiled.
2: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
0: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
1: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it, or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
2: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
0: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
1: Maximum you can try to make a cheese out of it.
2: Maximum šajtot lehet belőle činani.
0: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
1: Everything is cheese.
2: Minden čupa šajt.
0: Sve postaje sir.
1: In German they say alles Käse.
2: Németek azt mondják, minden sajt.
0: U njemačkom postoji izreka koja kaže, ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
1: Dan alles ist Käse, nicht die Askese.
2: Akkor már minden sajt, nem askézis.
0: Svamiči se poigrao riječima, Käse je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
1: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas which you made years and years long with great confidence and with great love.
2: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
0: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
1: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
2: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
0: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
1: And there was one rishi called Narada.
2: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
0: I bio jedan rishi Narada.
1: And Narada's politics was very famous.
2: Náradának nagyon híres volt a politikája.
0: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
1: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
2: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni és hogyan lehet az embereket összeveszíteni és aztán megint kibékíteni.
0: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
1: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
2: Mindig azt gondolta, a Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
0: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
1: He was jealous.
2: Féltékenykedett.
0: Bio ljubomoran.
1: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
2: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
0: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
1: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
2: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
0: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
1: One man left his wife.
2: Egy ember elhagyta a feleségét.
0: Jedan je muškarac napustio svoju ženu.
1: Because of other wife.
2: Egy másik nő miatt.
0: Zbog druge žene.
1: And his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
2: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
0: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
1: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
2: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
0: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
1: She can't sleep.
2: Nem tud aludni.
0: Jer ne može spavati.
1: Even she take medicine.
2: Még gyógyszert.
1: Sleeping tablets.
2: Szed altatókat.
0: Csak uzima lékove za spavanje.
1: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
2: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
1: What she's thinking before going to sleep.
2: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
0: I taj psiholog postavljao pitanje o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati.
1: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
2: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
0: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
1: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him. And I wake up so angry.
2: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
0: Žena je pričala, recimo, i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
1: So psychologist, he realized.
2: A pszichológus rádöbbent.
0: Pszichológ je shvatio.
1: How to bring her in sleeping.
2: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
0: Kako da je pomogne da zaspe.
1: next time he told her.
2: Legközelebb azt mondta neki.
0: Kod sljedeće seance joj je rekao.
1: Please don't tell anybody.
2: Ne mondj már semmit, kérlek.
0: Nemoj više ništa govoriti.
1: Just for your information.
2: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
0: Samo za tvoju informaciju.
1: Your ex-husband.
2: A volt férjed.
0: Tvoj bivši muž.
1: And this lady.
2: És ez a hölgy.
0: Ta njegova žena.
1: They are together like a goat and tiger.
2: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
0: Imajo odnos poput tigra i koze.
1: He beat her yesterday.
2: A férfi megverte tegnap a nőt.
0: On jo je jučer tukao.
1: She's in hospital.
2: Már kórházban is van.
0: I ona sad u bolnici.
1: And he is at police station.
2: A férfi pedig a rendőrségen.
0: A on je u policijskoj postaji.
1: And that's all.
2: Ennyi.
0: I to je sve.
1: She went home.
2: A hölgy hazament.
0: Žena otišla kući.
1: And next day she phoned to the psychologist.
2: Másnap felhívta a pszichológust.
0: I sljedeći dan nazvala psihologa.
1: Dear doctor.
2: Kedves doktor úr.
0: Dragi doktore.
1: What miracle happened?
2: Milyen csoda történt?
0: Dogodilo se čudo.
1: I slept today 11 hours.
2: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
0: Danas sam spavala 11 sati.
1: Without sleeping tablets.
2: Altató nélkül.
0: I to bez tableta.
1: He said, well, I started new therapy.
2: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
0: I rekao, započeo sam novu terapiju.
1: She said, please, can you continue this therapy with me?
2: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
0: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
1: So jealousy person,
2: tehát a féltékeny ember,
0: ljubomorna osoba,
1: always thinks negative.
2: Mindig negatívat gondol.
0: Uvijek negatívno razmišlja.
1: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
2: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
0: Misli ljubomorne osobe sú destruktívne.
1: Towards other.
2: Mások irányában.
0: To prema drugima.
1: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
2: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
0: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
1: God protect us from jealousy.
2: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
0: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
1: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
2: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
0: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
1: There can be spiritual jealousy.
2: Lehet spirituális féltékenység is.
0: Postoji i duhovna ljubomora.
1: That's in the large scale.
2: Ez a legnagyobb súlyú.
0: I to u velikoj mjeri.
1: From one religion to other religion.
2: Egyik vallás a másik iránt.
0: Ljubomora je jedne religije na drugu religiju.
1: That's a sect.
2: Az egy szekta.
0: Ovi su sekta.
1: That's other religion.
2: Az egy másik vallás.
0: To je druga religija.
1: These are like eating meat.
2: Ezek húst esznek.
0: Ovi jedu meso.
1: Alcohols.
2: Alkoholt isznak.
1: Or vegetarians.
2: Ezek vegetáriánusok.
0: Oni meditating. Drugi su vegetariánci, meditirajú.
2: Ezek meditálnak.
1: Why they are writing like negative like this?
2: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
0: Zašto se pišu takve negativne stvari?
1: It is jealous.
2: Féltékenység az oka.
0: Zbog ljubomore.
1: And now it is a new in modern life.
2: És most a modern életben még valami új is van.
0: U modernom načinu životu.
1: To destroy some company, leaders.
2: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot, vagy vállalati vezetőt, vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
0: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menedžeri te kompanije.
1: To start the negative humor. Rumor.
2: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
0: Da bi se izazvala negativna govorkanja.
1: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
2: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az

0: Egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkre tegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobnicu.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I ta je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onek o tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstellacijama.
2: Therefore, ezért human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek môže rozlikovať, čo je destruktívna myseľ a čo nie.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek môže izbieči.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek rozumie.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promieniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I chtio unieť nekakav nesklad u nichov odnos.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Így elment Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: Jako je lijepo govori o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
1: Mire znao da ona voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
1: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
2: And then he said.
0: És akkor azt mondta Narada.
1: I tada je rekao.
2: But you know, we don't understand him.
0: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
1: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
2: We think he love only Parvati.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
1: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
2: But there are many other.
0: De sok más is van.
1: Al postoji mnogi drugi.
2: Other bhaktas.
0: Más bhakta.
1: Druge bhakte.
2: So he has no time for Parvati at all.
0: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
1: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
2: He only uses you, that's all.
0: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
1: On te samo iskoristava.
2: When he needs something, he's nice to you.
0: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
2: Is not true?
0: Nem így van.
1: Ako nešto treba, onda je dobar prema tebi.
0: De igen, így van.
2: This is a blackmailing.
0: Ez már egy ilyen sötét
2: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
0: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
2: Or good night.
0: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
1: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja je zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilamrit ili kažete laku noć.
2: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
0: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
1: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
2: He created in her some doubts.
0: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
1: Narada uspio Parvati prebuditi neke sumnje.
2: And he said to her, don't go near to him.
0: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
1: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
2: His body is full of poison.
0: A teste tele van méreggel.
1: Njegove tijelo puno otrova.
2: You know, he drank the poison.
0: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
1: Jer ti znaš da je on popio otrov.
2: When the devas and rakshasas, they were churning the ocean and nectar came and poison came.
0: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
1: Onda kad su devi i rakshase bučkali ocean pa su isplivali i nektar i otrov.
2: So if you touch his body,
0: ha csak megérinted a testét.
1: Dotakneš tijelo.
2: Transcendental process.
0: Van egy transzcendentális folyamat.
1: Događa se transcendentalni proces.
2: You will be poisoned.
0: Hogy meg leszel mérgezve.
1: I ti ćeš se otrovati.
2: His body is so bitter.
0: A teste annyira keserű.
1: Njegovo tijelo tako gorko.
2: Did you ever taste with the tongue his body?
0: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
1: Jesi ikada jezikom kušala njegovo tijelo?
2: No.
0: Nem.
1: Nisam.
2: You see on the middle of the tongue.
0: Látod, a nyelv közepén.
1: Na sredini jezika.
2: There is a special chakra.
0: Ott van egy különleges csakra.
2: Not on the top of the tongue.
1: Postoji posebna čakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
2: But very deep. In the middle of the tongue.
0: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
2: And if you touch his body with that point of the tongue.
0: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
1: I ako dotakneš ivino tijelo s tom točkom na jeziku.
2: You will experience the bitterness.
0: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
1: Okusit ćeš gorčinu.
2: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
0: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
1: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
2: And for bhaktas?
0: A bhaktáknak pedig?
1: A za bhakte?
2: He gave nektar.
0: Nektárt adott.
1: Njima je dao nektar.
2: She said, how should I know this?
0: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
1: Parvati upitala, kako da to znam?
2: Very easy.
0: Nagyon könnyen.
1: Jako lako.
2: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
0: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
1: Sutra, kad on sjedi na stjeni, a ti pereš njegovo tijelo.
2: You must open your mouth wide.
0: Nyisd ki szélesre a szádat.
1: Jako tvori usta.
2: Till the middle point of the tongue is out.
0: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
1: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
2: And test his shoulder.
0: És ízleled meg a vállát.
1: I dotakni mu rame.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: If he will see.
0: Ha észreveszi.
1: I ako on to vidi.
2: He will kill you.
0: Megöl.
1: Ubit će te.
2: Parvati was prepared.
0: Parvati felkészült.
1: Parvati je bila pripremljena.
2: That's called brainwashing.
0: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
1: To se zove ispiranje mozga.
2: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
0: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
1: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
2: Then he went to Shiva.

0: Még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
1: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
2: And Shiva was melted and he said yes.
0: Shiva je ova, igen.
1: Shiva je sav raznježen rekao da.
2: And when Shiva was completely melted.
0: Amikor Shiva teljesen elolva.
1: Kad se Shiva potpuno rastopio.
2: When he entered nearly in the heart of Shiva.
0: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
1: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
2: And he said, but my lord.
0: És akkor azt mondta, de uram.
1: Ali znaš gospode.
2: One thing I don't understand.
0: Egy dolgot mégsem értek.
1: Jednu stvar ne razumijem.
2: He said, what?
0: Mit?
1: Što to?
2: But still, why she want to kill you?
0: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
1: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
2: I don't know, I heard.
0: Nem tudom, csak úgy hallottam.
1: Ne znam to, ali sam čuo.
2: That she want to eat you.
0: Hogy fel akar téged falni.
1: Da te želi pojesti.
2: That must she hate.
0: Annyira gyűlöl.
1: Ona te toliko mrzí.
2: So I can't understand.
0: Nem értem.
1: Ja to nem
2: How
1: nem
2: does two things exist together?
0: Két dolog hogyan létezhet együtt?
1: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
2: Love and hate.
0: Szeretet és gyűlölet.
1: Ljubav i mržnja.
2: But Lord, that's your maya.
0: De uram, ez a te májád.
1: Ali gospode, sve to tvoja maja.
2: You can do that hate and love are together.
0: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
1: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
2: I have heard.
0: Úgy hallottam.
1: Čuo sam.
2: Tomorrow is your last bath.
0: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
1: Da ti je sutra zadnja kupka.
2: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
0: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
1: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
2: Tomorrow during the bath.
0: Holnap a fürdés ideje alatt.
1: Sutra za vrijeme dok se kupaš.
2: She will attack on your right shoulder.
0: Meg fog támadni a jobb válladnál.
1: Ona će napasti tvoje desno rame.
2: With such a wide open mouth.
0: Olyan vad, kitátott szájjal.
1: Sa širom razjapljenim ustima.
2: Not little, very wide.
0: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
1: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
2: If you will survive in that constellation.
0: Ha ezt a konstellációt túléled.
1: Ako preživiš tu konstelaciju.
2: Then will be okay.
0: Akkor minden rendben lesz.
1: Sve će biti dobro.
2: Otherwise the whole universe will collapse together.
0: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
1: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
2: But she is well informed.
0: De ő nagyon jól informált.
1: Ali ona je jako dobro obavještena.
2: If you notice and take care, she will not do.
0: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
1: Ako primijetiš to smjera, ona to neće učiniti.
2: So you should play innocently.
0: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
1: Zato odglumi nevinašce.
2: But as soon as she opens mouth.
0: Mihelyst kinyitja a száját.
1: Čím ona tvorí ústa.
2: Better you escape.
0: Jobb, ha elmenekülsz.
1: Ti najbolje pobjegni.
2: So now the next day is coming.
0: Így hát eljött a másnap.
1: Kako je stigao sljedeći dan?
2: Shiva's heart is pumping.
0: Shiva sive ugrant.
1: Shivino srce je tuklo.
2: What she is going to do?
0: Mit fog most činani a Parvati?
1: Što će Parvati učiniti?
2: Ladies are thousand times stronger than one tiger.
0: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
1: Jer žene su tisuću puta snažnije od tigra.
2: Because that Shakti.
0: Mert ez a Shakti.
1: Jer su one Shakti.
2: That Shakti can be destructive.
0: A Shakti lehet pusztító.
1: Shakti može biti destruktivna.
2: Or can be protective.
0: Vagy védelmező.
1: Ali može zaštititi.
2: That Shakti can be mother.
0: Ez a Shakti lehet anya.
1: Shakti može biti majka.
2: Or that Shakti can be your death.
0: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
1: Ali Shakti može biti vaša smrt.

0: That's why there's a Shakti Puja celebration.
1: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
2: Zato se slavi Shakti Puja.
0: In your car is Shakti.
1: Az autódban Shakti van.
2: U vašem autu postoji Shakti.
0: The engine, the motor is the Shakti.
1: A motor az a Shakti.
2: Motor je Shakti.
0: That can bring to your destination.
1: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
2: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
0: Or that can kill you.
1: De meg is ölhet.
2: Ili koja vas može ubiti.
0: Knife is a Shakti.
1: A kés is Shakti.
2: Nož je Shakti.
0: Gun is Shakti.
1: A pisztoly Shakti.
2: Puska pisztolya és Shakti.
0: Electricity Shakti.
1: Az elektromosság Shakti.
2: Elektrikus energia és Shakti.
0: The whole world is entirely filled with Shakti.
1: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
2: Cél és svet ispunjen sa Shakti.
0: Shakti is ruling, you know.
1: A Shakti uralkodik, tudjátok?
2: Shakti vlada.
0: Ladies are governing the world, not the men.
1: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
2: Žene vladajú svietom, ne muškarci.
0: Men are only the guards.
1: A férfiak csak az őrök.
2: Muškarci sú samo čuvári.
0: Shakti. So you see? So Shakti ke divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
1: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
2: Shakti je božanska, milostiva, velika.
0: If 1 minute electricity goes out, you know.
1: A egy percre kimarad a villamos áram.
2: U jednom trenutku kad nestane električna energia.
0: How many millions of or billions of forints lost?
1: Hány milliárd forint vész el?
2: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
0: All factory stops.
1: Az összes gyár megáll.
2: Sve tvornice more obustaviti.
0: All hospitals, the lifts.
1: Összes kórház, lift.
0: Instruments.
2: Bolnice, liftovi, instrumenti.
1: Készülék.
0: All cars stops there where it is.
1: Összes autó megáll ott, ahol van.
2: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
0: And this can save our life.
1: És ez megmentheti az életünket.
2: Ali to isto može spasiti naš život.
0: So this world is full of Shakti.
1: Ez a világ tele van Shaktival.
2: Ovaj svijet pun Shakti.
0: And we should know how to deal with this.
1: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
2: Trebamo znati kako postupati s time.
0: Shiva was well informed.
1: Shiva jól informált volt.
2: Shiva je bio dobro informiran.
0: Now even Shiva would like to think different, he can't.
1: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
2: Sad kad bi Shiva i želio drugčije razmišljati, ne može.
0: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
1: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
2: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
0: Even he begins to think nice about Parvati.
1: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
2: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
0: No, she has no power.
1: Nem, nincs rá ereje.
2: Ona više nema snage.
0: She cannot do anything to me.
1: Ő nem tehet velem semmit.
2: Ona mi ništa ne može učiniti.
0: And she loves me.
1: És ő szeret engem.
2: Ona me voli.
0: She is one with me.
1: Ő egy velem.
2: Ona je jedno sa mnom.
0: But still, in his fantasy he sees her wide open mouth.
1: De mégis a fantáziájában ott látja szélesen nyitott száját.
2: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
0: And already he feels his shoulder bitten by her.
1: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
2: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
0: That shoulder is already damaged little.
1: Az a váll már szét is van roncsolva.
2: Rame već malo načeto.
0: Like when someone gets the death sentence.
2: To je kao kad nekog osudite na smrt.
0: That he will be,
1: hogyha valakit halálra ítélnek.
0: then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
1: Mielőtt már odavinnék abba a szobába, vagy
0: emotionally,
1: ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
2: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju u kojoj će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
0: She was sitting on the rock.
1: Ült a sziklán.
2: She was sjedio na stijeni.
0: Parvati is coming with a bucket of water.
1: Parvati jött egy vödör vízzel.
2: Parvati došla sa kantom vode.
0: And putting water on his body to wash.
1: És elkezdte a vízzel mosni Sivát.
2: Zalievala mu tijelo da ga pere.
0: And right shoulder is trembling.
1: A jobb váll remegett.
2: A Sivino desno reme je drhtalo.
0: And she asked Shiva.
1: S ő megkérdezte Sivát.
2: I ona upita Sivu.
0: Lord.
1: Uram.
2: Gospode.
0: Is this water too cold?
1: Ez a víz túl hideg?
2: Je li ti voda prehladna?
0: No.
1: Ne.
2: Ne, ne, nije.
0: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
1: Akkor miért remeg egy kicsit a vállad most?
2: I zašto ti onda danas drhti rame?
0: He said, no, it's okay.
1: Ne, minden rendben.
2: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
0: So she said, don't worry, it will be okay.
1: Ne aggódj, rendben lesz.
0: Rubbing more and more.
1: Egyre jobban dörzsölte.
2: Hariti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
0: And Shiva is thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: A Shiva je razmišljao.
0: Definitely, today I will lose my shoulder.
1: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
2: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
0: Out of love, I can't say no.
1: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
2: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
0: And if I will tell something, maybe I am wrong.
1: Ha mondok
0: I will hurt her.
1: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
2: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
0: And she said, Lord, don't pay too much attention to this shoulder, it will be okay.
1: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára, minden rendben lesz.
2: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćat previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
0: And she was thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: Shiva razmišljao.
0: Narada is right.
1: Narada je igaza van.
2: Narada je u pravu.
0: Definitely she is planning.
1: Biztosan tervezi már.
2: Ona očito nešto planira.
0: So he was looking that side and then looking again back side.
1: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
0: And she opened wide mouth.
1: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
0: So he could see on her shadow. On the rock.
1: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
2: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjapenim
0: ustima. Mouth was opening wide.
2: I vidio njenu sjenu.
1: A száj nagyon szélesre nyílt.
2: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
0: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
1: Mivel a nyelve közepével akarta megérinteni a bőrét.
2: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
0: And she came near.
1: És közel hajolt hozzá.
2: I približila mu se.
0: And in that minute Shiva looked to her.
1: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
2: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
0: So complete picture was there.
1: Ott volt egy teljes kép.
2: Imali smo kompletnu sliku.
0: As Narada described.
1: Ahogy Narada leírta.
2: Onako kako je Narada opisao.
0: Perfectly.
1: Tökéletesen.
2: Savršeno točno tako.
0: His plan was successful.
1: A terve sikeres volt.
2: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
0: Shiva ran away.
1: Shiva elfutott.
0: With his bathing towel.
1: Törülközőbe csavarva.
2: Sa haljom.
0: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
1: Ő a Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
2: A Parvati je potrčala za njim i pitala, Gospode, molim te, što se dogodilo?
0: We often saw Shiva running.
1: Gyakran látjuk Shivát futva.
2: Mi često vidimo Shivu kako trči.
0: But that fast running I never saw.
1: De annyira gyorsan még soha sem futott.
2: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
0: So that fast running away your confidence.
1: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
2: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
0: That fast running

0: away your devotion.
1: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
2: Tom brzinom bieži i vaša predanost.
0: Shiva and Narada have lost nothing.
1: Narada nem veszített semmit.
2: Narada nije ništa izgubio.
0: But you lost something.
1: De te veszítesz valamit.
2: Ali vi ste nešto izgubili.
0: It destroyed your spirituality.
1: A te lelkiségedet tette tönkre.
2: Te uništilo vašu duhovnost.
0: It took long time.
1: Sok időbe telt.
2: Trebalo je dugo vremena.
0: Few hundred years.
1: Pár száz évbe.
2: Nekoliko stotina godina.
0: Till they could come again together.
1: Amíg megint újra egy összekerültek.
2: Dok se nisu opet mogli spojiti.
0: And speak what happened.
1: És megbeszélték, hogy mi történt.
2: I razgovarati o tome što se dogodilo.
0: Then they both smiled.
1: Akkor mindketten mosolyogtak.
2: Ono se oboje nasmiješilo.
0: It was the Narada's politic.
1: Ez a Narada politikája volt.
2: Bila je to Naradina politika.
0: In that minute Narada came.
1: Abban a pillanatban jött Narada.
2: Tom trenutku je došao Narada.
0: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means Shiva, please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva, kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me, please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is pjeval tako pun devocije predanosti, Shiva mu je oprosti, jer Om Namo Shivaya znači, Gospode, oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore you should surrender.
1: Ezért odat magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a jóga óra vagy a satsang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jedna od vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je cijeli tjedan toliko težak i tako dug dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I have longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: És valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me, please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: Like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Ima i takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: That everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi međusobno stranci.
0: And one feels that they are against me.
1: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
2: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
0: So this means now you fall into the darkness.
1: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
2: To znači da sada padate u tamu.
0: Your spirituality is getting down, is decreasing.
1: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
2: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
0: If your spirituality is increasing,
1: ha a lelkiséged növekszik,
2: ako vam raste duhovnost,
0: then you will not see like this.
1: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
2: Onda nećete primjećivati takve stvari.
0: So those who are not going in satsang,
1: tehát akik nem mennek a satsangra,
2: oni koji ne odlaze na satsang,
0: their development is very slow.
1: Azok nagyon lassan fejlődnek.
2: Njihov je razvoj jako spor.
0: And you are not going for the organizers to the satsang.
1: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
2: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
0: You are going to Mahaprabhuji.
1: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
0: Devapuriji.
1: Devapuriji kedvéért.
2: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
0: And you are going for yourself, not for anybody.
1: És saját magadért mész oda, nem másért.
2: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
0: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
1: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
2: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
0: And someone have to be a little strict.
1: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
2: Ponekad treba biti malo striktan, strog.
0: Someone have to organize something.
1: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
2: Neko i mora organizirati stvari.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
1: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
2: Iako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
0: May you think how cruel he is.
1: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
2: Vi možete misliti da je on okrutan.
0: How unhuman he can be.
1: Milyen embertelen.
2: Da je
0: without
2: nehuman,
0: any feelings.
1: Érzéstelen.
2: Bezosjećajan.
0: 5 cm long needle.
1: 5 centis tű.
2: Ubode vam iglu od 5 cm.
0: But doctor don't think like that.
1: De az orvos nem így gondolkodik.
2: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
0: He has positive thinking.
1: Ő pozitívan gondolkodik.
2: On pozitívno razmišlja.
0: That you will be helped through this.
1: Hogy ez meggyógyít téged.
2: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: All should be humble.
1: Mindenki legyen alázatos.
2: No one. Bi treba biti ponizni.
0: No one should be afraid about anybody.
1: Senki se féljen senkitől.
2: I niko se ne bi trebao bojati nekog drugog.
0: Help, help, help.
1: Segíts, segíts, segíts.
2: Pomozite, pomozite, pomozite.
0: Then it your intellect will become very clear.
1: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
2: Tada će vaš intellekt postati veoma jasan.
0: And your intellect will be supportive.
1: És az intellektusod támogató lesz.
2: I vaš intellekt će postati vaša potpora.
0: Otherwise you will have bad conscience.
1: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
2: Inače ćete imat lošu savjest.
0: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
1: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
0: Bad feelings.
1: Rosszak az érzéseid.
2: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
1: Akkor elvesztél.
2: Izgube se.
0: And then searching something different.
1: valami mást keresel.
2: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
0: Also you don't like there.
1: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
2: Onda vam se ni to ne sviđa.
0: Then something different.
1: Akkor megint valami más.
2: Pa opet nešto novo naiđe.
0: There also don't like.
1: Aztán azt sem szereted.
2: Ali ni to vam se ne sviđa.
0: Then you don't know how to come back again.
1: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
2: Na kraju ne znate kako da se vratite.
0: So you should adopt the technique of Narada.
1: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
2: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
0: How to come back to Shiva.
1: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
2: Kako da se vratite Shivi.
0: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang, loše
0: avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
0: Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life,
1: akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives,
1: akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: And if you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jézus Mária.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jezus Mario.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
2: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
0: So that is against ahimsa.
1: Ez ellentétes az ahimsával.
2: Jer tako je ponašanje protiv ahimse.
0: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
1: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
2: Ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
0: It's not ahimsa.
1: Ez nem ahimsa.
2: To nije ahimsa.
0: Therefore, always analyze your thoughts.
1: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
2: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
0: Very careful.
1: Nagyon óvatosan.
2: Vrlo pažljivo.
0: You should know that your thought will be very soon your word.
1: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szabad lesz.
2: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
0: And then your words will be very soon the reality.
1: S aztán a szavaid nem sokára a valósággá válnak.
2: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
0: So these are some spiritual instruction for your protection of your spirituality.
1: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
2: To su neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
0: You will have not find such a master who is so direct to you.
1: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
2: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
0: Because I care about you.
1: mivel én vigyázok rátok.
2: Ja vám to govorím, jer mi je stalo do vás.
0: I'm not someone who give lecture and go away.
1: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
2: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
0: We live together.
1: Mi együtt élünk.
2: Mi živimo zajedno.
0: That's it.